szellem szúgóvi barán. Kostner szomán sztúri blomsztörkerán.